0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Bitangyó
1: Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Bitangyó Rádió műsorán most a Casey Live Mix, vagyis Casey keverget és kavargat élő mixben csak neked.

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán. A Bitangyó Rádió műsorán most a Kézi Live Mix, vagyis Kézi kevergett és kavargat élő mixben csak neked.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
1: A lemezjátszók mögött Kézi, hogy katon.
2: Bitangő.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Ez a Kézi Live Mix. Live Mix. Live Mix. Live Mix. A Bitangyó Rádió műsorán Kézi Live Mix. Vagyis Kézi keverget és kavargat élő mixben. Csak neked. Csak neked. Csak neked.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: zavargat. Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekunz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó rádiót hallgatod.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak, a barátoknak, mert hogy itten kérem szépen buli lesz, és hát ugye várok mindenkit a chat falunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője, rádió.com, várok mindenkit sok szeretettel.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

Hey-ho, halli-ho, hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, Nox kiválasztott című zenéjüket hallhattátok így indulóba. Remélem tetszett mindannyiótoknak. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, a facebookosokat, és a külső, belső, mindenféle hallgatókat. 2026. augusztus 4-e van, keddi napocska. Minden Dominikának és minden Domonkosnak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Üdvözöllek benneteket, nagy puszi nektek, kedves Bubu 81 és Bubuné, Hava, Kata, Maskora 67 és Joe Papa és Nefertiti. Hát kellemes lazulást mindannyiótoknak, ne felejtjétek el. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, a társalgóba, ahol itt vannak nagyon sokan, 56-an, szinte bizony-bizony, System Error, Goa Melly, aztán, hát Mara 62, Zion, és még sokan mások, Júlcsi is itt van, Piszok is, Little Evil, Devil is, Sunny, Redjox, Vadrózsa, Varázs, Ceruza, Abai, Ede, Ashlia, és még sokan mások. Aztán jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon is, ahol itt van kedves Imre 400, Promise és Spikey, nagy puszi nektek is. Kellemes lazulást mindannyiótoknak. És hát mindenkinek is, ugye, eme szép napon, ugyan, hát nem olyan szép ez, mert hát baromira meleg van, ugye, magas az UV-sugárzás. Kérem szépen, én már ma nem nagyon voltam kint a mai napon, már csak azért is, hogy nehogy rosszul legyek, és aki teheti, az maradjon is otthon a négy fal között. Nem ér annyit az egész, hogy rosszul legyél. Így van, így van. Na hát, kérem szépen, hoztam egy csomó féle zenebonát, remélem mindenkinek fog tetszeni. Dance Forever és Sarah Blow, tiéd a szívem 2026-os felvétel, illetve feldolgozás. Aztán jön Gigi D'Agostino is, Un Giorno Credi, egy jó kis remixel. Mindenkinek kellemes lazulást kívánok, ez itt a lazulás velem Szillel.

Üdvözlöm azokat is, akik ebben a nagy melegben elindultak dolgozni, vagy éppen benn vannak, vagy majd el fognak indulni dolgozni. Nagy kitartást nektek a mai napra is.

Természetesen hoztam magyar zenéket is. Már is érkezik DJ Szatmári és Júcus. Miért őt? Hát vajon miért? Ugye?

Hey-ho, hallihó, üdvözlöm a kiesetleg most kapcsolódott bele a műsoromba. Ez itt a lazulás, egészen 18 óráig vagyok veletek. Aztán kérem szépen, 18 órától 20 óráig érkezik a Roni Zenei Káosz című műsorával, és 20 órától 22 óráig Kézi Music Party című műsorával. Várunk benneteket itt a chatfalon, ami úgy szól, hogy bithang, kötője jó, kötője radio.com. Hát kérem szépen, ugye, rég játszottam Alan Walkert, hát érkezik, és nem egyedül, Éva Max-szal. Alone a dal címe, ugye? Nagyon sokféle változatban van ez a nóta. Aztán érkezik egy kis Ákos, több nem is kell a dal címe. Hát szerintem több nem.

Hey-ho, honey, hát bizony-bizony, a remény hal meg utoljára, szoktam mondani. A remény vesztett emberek, hát azok eléggé el lesznek veszve. Na de kérem szépen, állítólag péntektől már lehűlés lesz. Juhé, ugye, hogy örülünk minden jónak. De amúgy most is hideg van, megmondom nektek őszintén. Na jó, csak vicceltem. Nos, kérem szépen, a továbbiakban érkezik Avicii Levels, jó régi dalocska, ugye? De hát a régi zenék is jó zenék, szerintem, azok tudnak lenni. Aztán érkezik Bass Hunter, I Ever Wanted, egy jó kis ultramix, itt a Bitangyó Rádióban. Tartsatok velünk, ha van kedvetek, este is, mert hogy ugye, jönnek majd a fiúk, Ronnie 18 órától 20 óráig, méghozzá. Mivel is? Jaj, hát én elfelejtettem. Zenei káosszal, de hogy felejtettem el? Aztán 20 órától 22 óráig már az agyamban van a műsor, ugye? Érkezik kedves Kézi és a Music Party. Tartsatok velünk, este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban.

Roma Platz. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazon.
1: Eljöttem, hoztam nektek DJ Fidót. Ne mondj semmit, a dal címe. Küldöm mindenkinek!

hamar is jön érkezik egy jó kis mashup remix, jó kis mix 2019-ből. Egy jó kis meglepetés számotokra, fogadjátok majd nem sokára sok szeretettel.

Hey-ho, hali-ho, üdvözöllek, kedves Kimó! Már nagyon rég láttalak itt a falon. Hát kellemes lazulást kívánok neked is, és mindannyiótoknak. Ugye ez egy kis jó kis mashup remix mix volt. Egy kis szösszenet, ugye? Az összes populár zenei stílus felkerült egy nagy palettára, és meg is szólalt. Remélem azért tetszett mindannyiótoknak. Ami a következő zenéket illeti, nem sokára fel is konferálom őket, de még mielőtt jönnének a zenék, elregélem nektek, hogy már csak egy órát vagyok veletek, 18 óráig vagyok veletek, 18 órától 20 óráig érkezik a Roni és a zenei káosz, 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party, tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök. Jön egy Red Jox nóta, a dal címe I Love You, aztán egy Rihanna dalocska After the Fire itt a Bitang Jó Rádióban.

Látom, éppen vacsoráztok, hát jó étvágyat a fagyihoz nektek, kedves Ava és kedves Kimó.

Lassan elnézelődünk az olasz zene iránt is. Érkezik Albano és Romina, Power Felicita.

Hamarosan, azaz 18 órától 20 óráig érkezik Roni, és hát kérem szépen az zenei káosza. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party műsora. Tartsatok velünk itt a Bitangyó Rádióban!

Ne felejtsétek el, érkezik 18 órától, kedves Roni kollégám, ő már fenn is van a falunkon, a Bitang Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjelradio.com, és érkezik Zenei Káosz című műsorával, kedves Roni, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Kézi, és a Music Party, tartsatok velünk! Érkezik Tom Ares, Sara Porsche Tiamo, Remix 2025-ből itt a Bitang Rádióban.

0: az a dolga, hogy éljen. Ne csak létezzen. Nem pazarlom az időm arra, hogy próbáljam elnyújtani. Inkább kihasználom, ami adatik.
1: Bizony, bizony.

ezzel a jó kis zenével szeretnék tőletek elbúcsúzni a mai alkalomra. Ne menjetek sehova, érkezik a Roni és az ő zenei káosza. Én Szil voltam, köszönöm, hogy hallgattatok, velem voltatok. Ne felejtsétek el, holnap 16 órától jövök. Hello, bello!

Szép kereste kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Kedvan augusztus 4, 2026, 18 óra múlt 3 perccel a magyar idő szerint. Mikrofon mögött Ronit. Remélem halljátok.

0: mindenekelőtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt két rafergeteges adását. Puszi csajok! Jó pihenést! Mi meg készen állunk elindítani a mai hajrázást. Na de lássuk gyorsan, ki van itt ma este velünk? Úgy látom, nagy a meleg, mindenki kidőlt. Itt van Nefertiti, Kata, Bubu 81, de meg a két állandó robotunk Bob és R2D2. Itt vannak mindazok, akik a porbolletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak emonface.com csetesek. És természetesen itt vannak mindazok, akik a külső linken keresztül hallgatnak minket. Ahogy mondtam, a herázás. Nem tudom, ha a Little Lion ott a háttérben figyel. De a múltkor azt mondta, hogy jobban megy nekem a Deutsch, mint neki, pedig ő már egy ide ott van. Na akkor Lion, figyelj csak! Kezdjük az első Deutsche órát. A legegyszerűbb dolgokkal. Nem mással, mint egy kis számolással.
1: 1, 2, 3, 4.

Ők voltak természetesen a Rammstein és a Zone. Na meg egy kis számolás. Megyünk is tovább, maradunk a számoknál. Varázsszám 365, mert hogy 365 nap van egy évben. És ennyi napot megy a Bitangyó Rádió egy évben. Nem kevesebbet. Jó, mint néha belesik a 366 is, de na. Szóval akkor haladunk tovább. Jön Amaranth. És a 3, 6, 5.

Emerald és a 365 itt a Bitangyó Rádióban. És haladunk tovább, jön egy dal, aminek köze van az egyik műsorvezető kollégámhoz. Nem Pinocchio, hanem Wolfi. Na jó, csak rokona. Jön a Motionless in White. Na meg a vérfarkas.

Вот только Motion as in White на Mega Werewolf. Megyünk tovább. Maradunk még mindig az állatoknál. Ugyancsak egy kolléga, most egy kolléganő. Sajnos az állatok három van nekünk, van egy wolfink, van egy little lionunk, van egy mókuskánk. Igaz, nem hagytam ki senkit, remélem. Sajnos a mókuskára nem találok, nem nagyon találok semmi ilyen rock zenét, hát max egy ott, hogy ott a mókus fenn a fán, az utára, oly vidám, na de hát azzal sokat nem érek. Úgyhogy megyünk tovább. Egy macska, bár férfiak énekelnek benne, jön Pantera, no meg a Walk.

Pantera és a Walk itt a Bitangi a rádióban. És Orgászlány is megérkezett a hallgatók közé, egy jó szorokozás neked is. Ez itt a hajrázás. Megyünk is tovább, bizony-bizony nem maradnak ki a feldolgozások. Vagy a Xil kolléganó szokta mondani, dalok köntösben. Erre most feketét adtak, pedig a csaj szőke, mármint Barbie ő szőke. Na akkor jöjjön egy Dark Gothic coverben, nem más, mint természetesen Barbie Girl.

Ez volt Aqua és a Barbie Girl egy Dark Gothic coverben. Közben Holgászány is megérkezett a Bitong Jó Rádió csetfalára. Érezz jól magad itt velünk! Ez itt a hajrázás! És egy kis etrózás! Természetesen AC/DC! És az 1, 2, 3, 4, 5, D! Dirty! Deeds! Done! Dirt! Cheap!

0: Műsor előzetes következik.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
2: XIL.
1: Vagyis XIL.

0: Klubzenei 2 óra. Itt a helyed.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfeledett dalt. Nos, a recept a következő.

Volti, si diszi. És a Dirty Deeds Done Dirt Cheap itt a Bitangyó Rádióban. Mert bizony-bizony, ez a hajrázás nem máshol, mint Ronival. És megyünk is tovább a zenékkel, jobbnál jobb. Egy-két hölgy fog most énekelni, először egy, utána még egy. Jön először is Xandria, és a Call of Destiny.

Xandria és a Call of Destiny. És ahogy ígértem, még egy hölgy fog most jönni. Utána átadjuk a mikrofont a férfiaknak is. Nem másért, de sokáig nem jó hagyni a mikrofont a hölgyek kezében. Tovább nem mondok semmit. Csak annyit, hogy jön With Intentation. És lásd, ki vagyok én.

Well, this is the end of the song. Vagyis ez az a dal vége, ők azt mondták, hogy ez nem a vége, pedig ez a dal vége. Ők voltak with Intention, és a See Who I Am, vagyis lásd ki vagyok. Én. Na de, hogy ígértem, elveszük a mikit a lányoktól. Megyünk tovább a fiúkkal. A hölgyek nagy örömére. Jöjjön 4-es Street, vagy Forest Street, még mindig nem jöttem rá, hogy melyik verzió a reális. Bár nekem a Forest Street valahogy jobban tetszik. Na de jöjjenek a fiúk, akik eredetileg Romániából vannak, valahol Marásvárhely körül, ha nem tévedek. Jön! Hova tűntél?

Ők voltak a Forest Street és a Hova tűntél. És akkor pergessük fel egy kicsit a ritmust. Jöjjön System of a Dawn. Na, meg egy kis Toxicity.

System of a Dawn és a Toxicity itt a Bitangi a rádióban. Remélem ezért a háttérben megy a hajrázás. Ki a korpát. Marad csak a gyönyörű haj. Mának kinek marad haj. Megyünk tovább nem máshol, mint Stratovariusszal. És valakivel, aki megfogyott az időben.

Hát nem feltétlen, nagyon örülök, hogy tetszenek a dalok. Remélem másnak is. Na és akkor jöjjenek megint a hölgyek. A Nightwish. Úgyis szeretnek sokat beszélni. De fogok én ezért kapni a fejemre valamikor. Szóval akkor hallgassuk meg egy történetet a hölgyektől.

Nightwish és a Storytime itt a Bitangya Rádióban. És ha már mese, történet, nagy kedvenc, mindig valami szellemről, valami ijesztőről. Jöjjön akkor Ghost! És a kocka, kalapács. Squirehammer!

Ők voltak a Ghost és a Square Hammer itt a Bitangia Rádióban. És akkor úgy újabb feldolgozás fog most jönni. Vagy, ahogy kézi kollégám szokta mondani, retro meg sok minden más, ami annak látszik. Ez retro lesz. Bár egy kicsit átdolgozva, szóval csak annak fog látszani, most akkor is hogy is van. Apropó kézi. 20 órától magyar idő szerint ő fog hozzátok jönni. Lesz music party. Addig is én, Scorpio. Így szólt hozzám a Didopám egy kicsit másképp.

Ez volt a Skorpió, itt szólt hozzám a Dédapám egy rock remixben itt a Bitangyal Rádióban. És bizony, ez még mindig a hajrázás. Nem mással, mint Ronival, jó magammal. Megyünk is tovább. Jöjjön P.O.D. És szerencsére mi még élünk. Legalábbis remélem. Bárki tudja, lehet, hogy a túlvilágról. Itt tolom nektek a zenét. Az internetes szellem, aki csak annyit mond, hogy pont hú. De mi mindig azt mondom, hogy élve, úgy a jó, jöjjön a live.

POD és az Alive, közben nem más érkezett meg a Bitongyó Rádió Csefláron, mint Tika. Puszi neked! Jó szórakozást! Ez itt a hajrázás. Még egy bő 40 percig. Utána jön Kézi, hozza a Music Partyt. Én meghozom Korn. És a Freak Annalise.

Korn és a Freakannal, és itt a Bitangja Rádióban. És akkor egy kicsit retrozni fogunk. Nem nagyon nem kell megijedni. Először is jön Megadeth, és a 18-as hangár.

Hát igen, majd vagy kétszer leesett a neten, de úgy látom, hogy szerencsére nagyjából nem szokott sokat tartani. Hát kérlek szépen, Tika, hogy mondtam, nem nősülök, csak házasodok. Jól van az úgy, ahogy van, de jövő héten utazzunk Magyarországra, Eger mellett leszünk. Valamelyik nap bemegyünk Egerbe is, szóval, hogyha valaki akar autogramot, nyugodtan lehet szólni. A hölgyeknek cicire és popsira is szokta

Sebastian Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. Music Party. Music Party.

0: házigazda, Casey, Kocska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: Volt Steppenwolf és Born to be Wild, és bő 20 perc múlva lesz Kizzy, na meg a Music Party. Én meghozom nektek nem más, mint Lenny Kravitzet, vagy Kravitz, most hogy is van, mindegy, olyan meleg van, hogy már nem is tudom mi van, úgy elszállt az agyam, olyan fly away.

Lenny Kravitz és a Fly Away. Menjünk is tovább gyorsan. Nagyon nem gyorsan, csak egy kicsit. Jön Dio, akkor mondani Dio. És bár fizikailag kicsit nehezen kivitelezhető, de a holtnak függvényében még akár meg is történhető. Ez nem más, mint a szivárványos sötétben. Csak itt, a Bitangyó Rádióban.

Dio és a Rainbow in the Dark. Én is úgy látom, hogy ennek az internetnek itt nálunk nagyon melegen van. Nem bírja a meleget. De nem kell félni, hamarosan jön hozzátok, Kézi indítja a Music Partyt. Ne feltíti, nem én csinálom, hanem az internet kikérem magamnak. Na de jöjjön Queen! És az Another One Bites the Dust.

Ők voltak a Queen és az Another One Bites the Dust, közben Kéz is megérkezett a következő két a műsorvezetője. És akkor még egy dal, mielőtt elköszönünk tőletek. Úgy látom a neten még bír egy kicsit. Jöjjön A Day to Remember és az All My Friends.

Ők voltak a Day to Remember és All My Friends, látszóban pedig már a Rammstein és az Adieu! Hát igen, ma a net kicsit vacakolt itt nekem. Elnézéseteket kérem. Itt az ide, hogy átadja a mikrofon nem másnak, mint Kézinek, aki indítja a Music Partyt. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. Itt van Kézi a következő két óra műsorvezetője, Bubu 84 Csámpás Rozikata, Neferdéti Pista 67 Tika, talán még Little Lion is a háttérben.

0: 대부분이었죠.
1: és napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
3: Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. Here she is, you're on, you're very on, Polly, from Japan, from Japan.

We're partying 6 months.

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: Nos hát akkor szép estét és jó rádióhallgatást kívánok mindazoknak, akik ma a Bitangyó rádióra kapcsoltak. Kedveste van 8 óra, remélem még mindig szeretitek a nosztalgiát és bírjátok a modern ütömeket is. Itt a Music Partyban, a következő 120 percben a 80-as évek felejthetetlen italo és eurodiszkó korszakát idézem meg újra, és előveszem a poros régi lemezeket is, így képletesen. Hát a legfrissebb feldolgozások, a legújabb remixek szólalnak meg ma este is majd megállás nélkül, és már párszor mondtam, hogy nálunk ilyenkor keddeste megáll az idő. Továbbá felgyorsul a ritmus, jönnek a legstílusosabb italodiszkó átdolgozások és eurodiszkó ritmusok egészen 22 óráig, és hát a szlogenünk sok minden más is megszólal itt majd a műsorban, ami ennek vagy annak látszik. Roni kollégának köszönjük a kemény dalokat és a jó hangulatot, a nevem Kézikocska Zoltán, kedves hallgatók, te kerjétek fel a hangerőt, öveket bekapcsolni, este 10 óra lesz, vagy 10 óráig meg sem állunk. Indul a Music Party, amelyhez én kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok. És olyan freestyle-os ütemekkel kezdtük, Summer is here. Ez DJ LA 54, és belekeverték még a Bum Funk MC-t is, ez volt az első dal.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó rádió.
0: 80-as évek, what up, és Cameo.

Szeretném üdvözölni azokat, akik itt vannak velem a cseten, megtiszteltek azzal, hogy itt vannak és hallgatják a műsort, ha hallgatják. Alulról fölfelé Tika, Pista 67, Nefertiti, Kata, Bubu 81, Roni és Andi kolléganőm. Jó szórakozást kívánok, ha maradnátok.

0: Harmadik dalként pedig egy nagyon ismert dal jön, mintha ez nem lett volna az. Sokak kedvence a 80-as évek elejéről. És elárulom, rock együttesről van szó. Akik hát akkoriban nagyot arattak a 80-as években a diszkók világában is.
1: Ez a Music Party.

Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, 20 óra 16-os perc van, Chris Isaak is a Wicked Game. 70-es évek jönnek. És az Eruption.

Hát üdvözöllek Maskura és Joe papát is a háttérben. Csak ide értél. Jó szórakozást nektek!

Szeretnék egy olyan dalt lejátszani a következőkben, amelyet Nefertitinek küldök ide a csetre. És mielőtt még lejátszanák a többieknek is dalokat, nekik fogom lejátszani a következő dalt, mivel böngészgettem, és találtam egy olyan dalt, melynek a címe Nefertiti. Hát ez a dal fog most jönni neked, Nefertiti.

0: Ez volt az Eruption, és ez volt a One Way Ticket. Ahogy Hans Lizoli mondaná, egy útra szóló jegy. Vagy valami ilyesmi.
1: Ez a Music Party.

és akkor a következő dal pedig szóljon azoknak, akik itt vannak a cseten. Egy ismert dal jön, egy ismert előadótól. Madonna következik, és a Frozen.

A tanárnő kérdezi a diákokat. Csabi, te miért szereted Szandit? Mert olyan szép. Pistike, te miért szereted Szandit? Mert annyia, jól énekel. És te, Móriczka, miért szereted Szandit? Mert nyáron nem izzad benne a lábam.

Hölgyeim és uraim, ez a dal a cseteseknek szólt, és akkor most jöjjenek a külső hallgatók. Tudom, hogy Attila hallgat, mert írkál nekem, úgyhogy neked is megy, Attila, a következő dal.

0: pedig egy feldolgozásban az Aha és a Take On Me. Hát ezt küldtem a külsős hallgatóknak, vagy a külső hallgatóknak. És már fél óra el is telt a műsoridőből, 20 óra 33-as perc van. Ez a Music Party, az én nevem pedig Kézi Kocska Zoltán. A következő dal pedig Eric Price-tól jön, egy nagyon ismert, szintén dal.
1: Ez a Music Party.

áll a pszichiátria folyosóján, szembe jön vele az egyik beteg, aki egy zsinórt húz maga után. Meg is kérdi az ápoló: uram, miért húzza maga után azt a zsinórt? Mire a felháborodott válasz: miért, toljam?

és az újabb érkező a csetre, Hava. Gondolom, hogy már délután is voltál Szil kolléganőhöz. Hát köszönöm, hogy itt vagy. Jó szórakozást kívánok neked!

Ez volt a Bonanza Banzai, és ez volt a Jel. Amivel pedig folytatom, az a Delirium Mind és a Scotch. Azért mondtam hava, mert tudom, hogy Xilt ki nem hagynád.

És mi a hasonlóság az anyós és egy hegyi ösvény között? Hát, hogy mindegyike csapás.

0: Pontosabban a dal címe Jamaican Bam Bam.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
2: Hölgyeim és uraim, a

Vaskóra köszönöm, hogy itt voltatok. És jó munkát, vagy jó pihenést, vagy amit fogtok csinálni, de mindegy. Csak jó legyen.

Kérem szépen, ez egy hosszabb hangvételű dal. Van belőle még 3 perc és 40 másodperc. Tehát magyarul extended verzió. De nem fogom végig játszani, hogy ne legyen olyan unalmas. Szoktam ezt tenni elég sokszor.

Ezután jön majd egy 90-es évekbeli dal, mégpedig a Cada Cruz-tól. És volt nekik egy slágerük, amelyet hát nagyon sokat játszottuk a diszkókban. A dal címe New High Energy. Hát ez fog következni most. Ez volt You Girl és Salto Jamaican Bam Bam. Látom, Kata, hogy itt vagy. Anélkül is, hogy írnád. És itt van még a cseten Tika, Pista 67, Nefertiti Maskura, Liza, Kata, Hava, Csámpás, Rozi és Tökszár, valamint Roni. Hát ennyit Szoltóból és ennyit Hugelből. Jön akkor Cada Cruz és a New High Energy.

Érkezünk a csetre, kedves Wolfi kollégám. Hát üdvözöllek. És végre, hogy már betetted ide a lábad. Hát gondoltam, hogy csökkentett módba.

És van egy újabb érkezünk is, ő Mázli. Hát üdvözöllek téged is, neked is örülök, hogy itt vagy. És jó szórakozást!

Egyébként tudjátok, hogy hogy hívják Csák Máté három fiát? Nos hát, a két törvényes az Chuck Berry és Chuck Norris. Az az egy törvénytelen, meg nem Chuck Károly.

24-7 és a Slave to the Music. A következő dal pedig Little Lionnak megy, vagyis Andinak. Tudom, hogy kedveled.

Egyébként a dal Peter Schilling-től a Major Tom, 80-as évek, 2026-os köntösben.

0: Cambio Radio.
1: És ez már a Twins és a Love in the Dark.

És ha már Wolfi betévedt a csetre nagy nehezen, akkor elmondanák valamit és bejelentenék valamit, hogy Wolfi is nem sokára adásba lendül. Ugyanis hát gondolom, hogy már talán vasárnap. Vagy nem jól gondolom? Vagy nem jól tudom? Úgyhogy Wolfi kolléga is vissza fog térni nem sokára. Love in the Dark, the Twins.

0: Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Eurodisco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóthol Fatillával. Italo Café BHO@gmail.com.
1: És hát Wolfi írja a cseten, hogy több mint valószínű, hogy a jövő héten vasárnap már nyit a Vidám Park.

Na kérem szépen, vonat baleset történik, és a szerelvény kisiklik, és egy parasztházban kötött ki. A riporterek megkérdezik Józsibát, ő volt a szemtanú, hogy mi történt. A válasz. Le a sínről, át a szántáson, B a tanyába. Megkérdezik Pista bát is. Ő is ezt meséli. Le a sínről, át a szántáson, B a tanyába. Végül megkérdezik a masinisztát. Mi történt? Hát ott feküdt a síneken egy cigány, és hogy nem ütötte el? Hát én ütöttem volna, de leszaradt a sínről, át a szántáson, az be a tanyába.

Ezután pedig jöjjön egy újabb, hát mondjuk úgy, hogy egy egyiptomi stílusú dal. Ugye ma már játszottam egyet Nefertitinek. Most pedig jön akkor egy olyan fáraós, a dal címe Pharaohs of the Sun.

0: Ez volt a Fathers of the Sun, és ez volt a How the World Was, mint előadó. Na és most szeretném, hogyha Tika figyelnél egy kicsit, mert neked jön a dal. Na figyelj!
1: Bitang jó rádió.

küldtem szeretettel Tikának. Maskurap, most pedig te leszel soron. Tudod te? Nem mondd, hogy nem tudod.

21 óra 33 perc van, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ti pedig a Music Partyt halljátok itt a Bitangyó Rádióban, amely műsor minden kedden szól 8-tól egészen 10-ig.

Jancsi meghökkenve látja a tengeri úton, hogy kabin társa Fecó női Halloween-et vesz fel éjszakára. Hát téged meg mi lehet? Transvestita lettél? Dehogy is, csak tudod, ha síjed a hajó, előbb mindig a nőket és a gyerekek

All That You Want, és az Ace of Base 2026-os remixben. A következő felvételen pedig Caro Müller következik. A következő előadó a következő dal lesz. És pedig Caro Müllertől jön, vagyis CC Catch-től.

Nos kérem szépen, a cseten egyelőre itt van még Tika, Roli 37, Nefertiti Mázli Maskura, Liza Kata, Hava Csám, Pása Rozi, Békatka, Bíborka és Tök Szár. Na most egy érdekes dal jön újra, és nektek küldöm megint csak a csetre, mert ilyen kitartóak vagytok. Wolfi már eltűnt, mint Petőfi a ködben. De ez volt Sixi Kecs egy érdekes feldolgozásban, vagy inkább remixben, Cause You Are Young. Cause You Are Young. Na akkor a következő dal szóljon a cseteseknek megint csak. Egy érdekes verzióban jön DJ Bobó dala, a Take Control.

Most kb. még két dalra van időnk 10 óráig.

Ez volt a Wonderful Life, és 21 óra 52 perc van. Kata eddig bírta. De hát már majdnem végig bírtad, úgyhogy ez már haladás.

És Bíborka is elköszön, pedig már akartam éppen mondani, hogy mivel ennyien megtiszteltetek, hogy itt vagyok a cseten, hát 10:30-ig elhúzom, de így most már nem, ha köszöngettek és mentek, akkor nem.

Liza, nekem még messze van a reggel. Hát ez volt a Smart Magdalena, a Bronski Beat és Sandra Dala egy 2026-os mashupban. I'll never be Maria Magdalena. Hát ha úgy gondoljátok és nem mentek aludni, akkor 10:30-ig még játszom valamit nektek. Valamit kitalálunk.

Mászi, te már régen aludni akartál menni. Ez pedig már Elektra és a Quando Quando. Na jó van, akkor jó van.

Mr. Rick és az elvitt a szél. A Music Party pedig folytatódik tovább egészen 22:30-ig. Csak 12:30 békatka.

0: egy érdekes dal jön a folytatásban, I Fly With You. Egy nagyon ismert és nagyon kedvelt dal, egy nagyon kedvelt előadóval.
1: Bitang jó, Bitang jó, Bitang jó, Bitang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.

Fly With You, Gigi D'Agostino. És ez még mindig a Music Party. Az én nevem pedig Kézikocska Zoltán, ti pedig a Beatong.

Egy szőkenő meséli a barátnőjének. Képzeld, egy jó tündér megállított ma, és azt mondta, választatok, hogy mit kívánok tőle, mi kell jobban, jó memória vagy nagy mellek. És melyiket választottad? Már nem emlékszem.

0: Félig ördög, félig... Na, akkor újra. Félig ördög, félig angyal, és ez volt a Fresh.
1: Félig rossz vagyok, de neked való.
0: Csak kinyögtem.
1: Hagyd, hogy elraboljalak magammal, s megtudod, hogy mi a jó. Félig ördög...
0: Ezután is majd egy érdekes feldolgozás jön.
1: Félig rossz vagyok, de neked való.
0: Hát ez a műsor már csak ilyen.

0: Amadeus.
1: Egy érdekes feldolgozás, Rock Me, Amadeus. A következőben pedig majd Valerie Dor jön, és a nagy slágere a Lancelot. Amadeus. Hát ezt a dalt még talán nem is játszottam soha. Come and rock me, I'm a dude.

Nyuszi, a medve és a róka ül az erdőben. Nyuszika nagyon le van törve, ezért a medve érdeklődik, hát ha tud segíteni. Mondd csak, Nyuszika, mi baj? Jaj, medve, olyan szörnyű dolog történt velem, ellopták az órámat. Tényleg? Nekem meg a teheneimet lopták el az egyik éjjel. A róka csak hallgat, majd megszólal. Ajaj, már 5 óra van, mennem kell fejni. Valeri Dor és a Lancelotte.

igen, a Biki Csunái. Na, mivel a két Gráciának már volt a dal küldve, ugye Maskónak is volt, meg Tikának is, ugye a három Grácia, a Tika, a Maskóra, meg a Békatka, hát akkor jön Békatkának is egy. Így a végére.

Hát, hölgyeim és uraim, számomra nem marad más hátra, mivel a kijelző már 22-26 van, hát ez azt jelenti, hogy a Music Party mára is be fogja zárni a kapuit, és kedden majd találkozunk újra, remélhetőleg. Hát remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte magát, és megtalálta azt a dalt, ami tetszett neki, vagy amit már régen hallott. Köszönöm a megtiszteltetést, hogy játszhattam nektek, és hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten. Név szerint pedig Tika, Nefertiti, Mázli, Liza, Vékatka, Wolfi és Tökszár. Köszönöm nektek és a külső hallgatóknak is. Hát ezek után már csak annyi van hátra, hogy minden hallgatónak kellemes további estét, jó éjszakát kívánjak, addig is vigyázzatok magatokra. Kézit hallottátok. Sziasztok! És a következő dalt, amit a végére szántam, senki ne vegye komolyan. Erre kérlek benneteket.

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

Music Party minden héten itt, a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zene.

0: itt a Hangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen.

Lehetetlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.